Mijas ga en radio tson henk. Dukla sesi kvatan aysenkan hainek saragri hairin haortoma radio tson henk. Dukla sesi kvatan aysenkan hainek saragri hairin haortoma ortonvarmer Güler Mamedovan.